0: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit

Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Beats FM.

0: kemény megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéter-Földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta el rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekord gyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Base FM.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: Zsolt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
2: Csak kiemelten veszélyes helyzetben kapcsolják be a jégkármérséklő rendszert. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Változékonyabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Júniustól a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre áll hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémia épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek, és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Megbénul ma Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuperszónikus szerdát mindenkinek. A mikrofonnál RP, rúgjuk be a mai 4 órát, és nyissuk meg a napot, érkezik BSV, szavak nélkül, mindenkinek szuper reggelt.

Nem kis pályás a következő előadó, több mint 6,5 milliós Instagram követőtáborral bír, nulla bejegyzéssel, úgyhogy ő nem igazán foglalkozik a social media világában ezzel. Ezért nagy tisztelet neki. Érkezik Roddy Ricch, The Bucks. Na csumára azt hadd szóljon.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass FM.
3: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Kerpi vagyok, menjünk tovább, érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett, ez nem más, mint a Chanel, és jelen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala, azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyler és a Chanel, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta el rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekord gyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper szerdát mindenkinek, a mikrofonnál Árpi, már is mondom a közlekedési infókat. A 10. kerületben látogatunk Kőbányára, sávlezárásra kell készülnötök a Jászberényi út szervíz útján, amely a Tündérfürt utcai résznél található. Erről mindenképpen hasznos, hogyha tudtak. Pörög nálunk A$AP Rocky, Skepta közöse és egy nagy klasszikus, Praise the Lord, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Autódaru, Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb. Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Paplászló Arénában. smartsportexpo.hu.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
8: Csak kiemelten veszélyes helyzetben kapcsolják be a jégkármérséklő rendszert. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Változékonyabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Júniustól a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.

0: működtetési kötelezettségünket, ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjobiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémia épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Megbénul ma Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tízközlekedés.
1: Balesetmentes kilométereket kívánok egész napra, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Lezárásra kell készülnötök a 6. kerületben, a Szív utcában, úgyhogy ha itt van dolgotok, akkor csak fokozott óvatossággal a Németh László utca, illetőleg a Király utca közti szakaszon. Jön nálunk The Weekend, Playboy Cardi, Madonna triója, és ez egyik nagyon népszerű daluk, és ez No Man Est Omen, pörög a Popular, itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a Manióban a Backpackban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Holnaptól kissé lehűl majd az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukós isak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát mintegy 50-en takarták el, hajtották fel vagy tették olvashatatlanná. És majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Intézkedtek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte a záróvonalat, nem indexelt, túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a járdán kerékpároztak vagy mobiloztak rollerezés közben. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartásigényesek.
3: Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Közben Romániában újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket. A népszerű Transfogarasi úton egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg. Egy fotózni próbáló portugál házaspár, majd egy 18 éves lány, aki meg akart etetni egy vadállatot. Mindhármukat kórházba vitték. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, a Mani, a Gágyi meg a Bakpak után elmegyünk egy kicsit gyónni. Érkezik nálunk Kendrick Lamar, Sziza kombója és a Latter. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuperszónikus szerdát mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Útszűkületre kell készülnötök a 15. kerületben, Újpalotán, a Pestújhelyi úton, amely az Apolló utca, illetőleg a Pestújhelyi út sarkától nem messze található. Ez az info hasznos lehet. Érkezik 1999-ből egy magyar klasszikus, Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel. Itt a kedvenc rádiótokban szerdán is, a 96-i BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biszki Csen.

0: mint a nyugat, és nem értek el.
1: 96.4 Peace FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu.
8: Lóerő éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerő éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
9: Két nyertese is lett az év kerékpár útja szavazásnak. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszás főtávjára. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
10: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
9: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekord gyorsasággal megtelt a Lidl Balatonátúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sokfelé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP, vegyük elő virtuálisan azokat a koltokat, ugyanis érkezik egy ötös hazai cowboy fogat, val már visszavérem, Bruno Spack Manuel oldalán, itt a 96 Ibiza FM-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A párosnak volt jó pár népszerű dala, ez az egyik legkiemelkedőbb. Jön Rihanna Drake kombója és a What's My Name itt a Bass-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Tyler kezdetekhez képest már egészen elkezdte magát nagyon szépen kinőni, igazi díva lesz. Nekem nagyon-nagyon tetszett a mozgása és a természetessége a következő videóklipben, amit egy kiváló dallos forgatott. Természetesen a számok sem maradtak el, nagyon-nagyon jól nézik. Érkezik nálunk Tyler és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a kedvenc.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Csak nem 8000-en haltak meg drogtúladagolás miatt tavaly az Unióban. Vasúti sztrájk kezdődött Franciaországban. Változékonyabb időjön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Júniustól a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Gerence.

0: működtetési kötelezettségünket, ehhez viszont az kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémia épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ív kisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek, és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Megbénul ma Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Tyler után érkezik egy ifjú hazai előadó. Becsületes neve Majtényi Zsombor, itthon úgy ismerik, hogy Pifu, és szólóban jön a Változnak a helyek. Itt a 96 Ibiza FM-en.

0: közlekedés.
1: Kellemes reggelt mindenkinek, és balesetmentes utazást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál. Ha itt laktok, vagy erre haladtok, érdemes erről tudni. Jön Azaria, és az egyik lassabb dala, Four Moods, itt a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.
2: Egy

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central C, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Biz FM-en. Na, ezt csekkoljátok le.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapest Öreghévnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
6: Kiemelt szempont a klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Három turistát is medve támadott meg Romániában. Holnaptól kissé lehűl az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukós isak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát mintegy 50-en takarták el, hajtották fel vagy tették olvashatatlanná. És majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Intézkedtek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte a záróvonalat, nem indexelt, túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a járdán kerékpároztak vagy mobiloztak rollerezés közben. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
7: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldföldet fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
6: Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Közben Romániában újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket. A népszerű Transfogarasi úton egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg. Egy fotózni próbáló portugál házaspár, majd egy 18 éves lány, aki meg akart etetni egy vadállatot. Mindhármukat kórházba vitték. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb, zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Porcelán hattyú, klasszikus kötött, kendő, abszolút retro szoci bútorok, ez a videóklip, és hogyha megnézitek, akkor összeáll, hogy minek kapcsán került ez így bele ebbe a videóklipbe. Jön nálunk Juhász Marci, Jude Law, és pörög tőle a sötét, itt a 94 Base FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legtöbb

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A világ bármely pontjáról és bármely idejében elérhetőek vagyunk. Ibiza.hu. Érkezik az ifjú párosnak az egyik olyan dala, amivel megalapozták a sikert, és elindultak a karrierjén. Bruno és Spack, Budán vagy Pesten. Piával a

Srácok után megyünk egy csinos hölgyel tovább, méghozzá tengeren túlról érkezik a gyönyörű Shenxia, és az egyik olyan dala, amely lassan-lassan teljesen a csúcsra repíti őt, jön a Boss Up, itt a 96 Bass FM-en.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1993. január 19-én droppoltak, azóta azért kicombosodtak, mint a leveli béka. Nagyon nagy klasszikussá váltak. Érkezik Naughty by Nature, Hip Hop Array. Én már velük búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, nektek nagy pacsi. A mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jön nálunk az ifjú hazai előadó, aki az édesapja vonalán görög származású. Ő nem más, mint Lil Frak, és az egyik vadonatúj dal, amelyben a csalódását dolgozza föl, és tárja hallgatók elé, ezáltal neki is könnyebb, nekünk is, hiszen mi megkaptunk egy kellemes dalt. Érkezik Lil Frak, Átbasztál, itt a 96.4 Beast FM-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
6: Két nyertese is lett az év kerékpár útja szavazásnak. Betelt a nevezési lista a Balaton átúszás főtávjára. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
7: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
6: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekord gyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass. Bass. Bass. Bass. Bass. Bass. Bass. FM.
9: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és csapjuk be ebbe az órába Metro Boomin, a Weekend és 20 Savage tökéletes közösét. Ez a Creepin'.

96.1 Bass FM, Rappi Pap R&B. Érkezik Manuel, aki pár évvel rejtélyes gyomorpanaszokkal sokat járt orvoshoz. Lehet, hogy ezt a dalt ennek a gyógyulásnak szentelte? Jön a doktor!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A probléma, hogy Post Malone eredetileg egy metal zenekarban akart befutni, csak aztán valahogy a világ egyik legnagyobb rap slágerét rakta össze. Nem rossz B-terv a kedvenc rádiótokban, 21 Savage-el.

0: 94 Bész FM, Refibel per MB, én Faragó Janka vagyok, és biztos abban, hogy megkedveljük a következő órát. Dessel, ez lesz a Winnie Pooh.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bész FM, Rappi Peppe R&B. Érkezik az a pifú, aki már évek óta teljesen függetlenül építkezik, mégis simán megtölt klubokat. Úgy tűnik, nem mindig a kapcsolatok változtatják meg a helyeket, néha a kitartás is. Jöjjön a Bészen!

96.4 Bass FM, Repivap R&B. Nektek is megvannak azok a gyerekkori piknikek, amikor ránézve a plédre olyan volt, mintha a mennyországba találtátok volna magatokat. Erről szól az idás és a rész.

0: balls, bang this shit.
1: 96.4 Bass FM, Repeat R&B, hogyha szakítósba vagytok, akkor egy jó hír, hogy a véget nem érő esték is véget érnek egyszer. A BSV-vel itt van a Stealth Story, a kedvenc rádiótokban mióta elhagytál.

0: érzem, vagy csak elismétled, amit én, vagy csak hazudik ez a szív talán. Mondd meg, hogy lehetnék így a tiéd.
1: 96.1 Bass FM, Rappi Peppe R&B, érkezik Designer, és a legdurvább az, hogy amikor ez a szám berobbant, rengetegen azt hitték, hogy Future rapper rajta, nem Designer. Képzeld el, amikor világsztár leszel, de mindenki egy másik embert hall ki belőled.

0: csak szépet.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Faragó Janka vagyok, és pont az fér vele nektek, ami nekem a következő óra legelejére. Dash és Young Fly és az Oh Mama.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Autódaru, Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, érkezik Dr. D.S. Snoop Dogg közös alkotása, aminél az ikonikus zongora téma nem saját, hanem Stock Storch-tól lett elcapcarázva. És hát itt a bizonyíték, hogy néha a legnagyobb klasszikusok is kölcsönkért ötletekkel indulnak. Ideje lenne kipróbálnom a nagymamám torta formáját. Still Dre.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Sztár vagyok, ez az életmenet, de sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

96.1 BSFM, Rapipap, R&B, Tyler újra van be a globálba, hogy előtte sokan még a nevét sem tudták kimondani rendesen. Most meg már mindenki a refrént nyomja, remélem, hogy ti is. Szól a Push to Start!

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a durma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: Okay. 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, a következő órában is találkozzunk itt, és hogyha becsörögnétek, akkor tegyétek azt a 0620-96-499-99-es Viber számunkon. Én Faragó Janka vagyok, és egy jó kis 60 percet tettünk össze. A playlist az nálunk szól majd a legjobban. Kendi Glamour és Szita közösségével érkezünk, ami annól is már a topra ment, és azóta is ott van. Ez lesz a Luther.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.1 Bass FM, Refifab RMB. Szerintem vagyunk nagyon-nagyon sokan, akik nem tudják elfelejteni, hogy ez a dal mit okozott annó. Michael Curtis és BLR, és tényleg egy örök zöld. Ez a Bass-en a belehalok.

0: FM 96.4 Dísz FM.
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

FM 96.4 Beast FM.

tejet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek, de én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: eszmének.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Köszi, hogy jöttetek velem ma, hogy üzentetek. Holnap reggel legyen így reggel 10-től minden. Én Faragó Janka vagyok. A mostani folytatás pedig Lil Frecky és Béda V.I.A. Itt lesz az...
2: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
3: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László arénában. smartsportexpo.hu.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Jön is egy kérés, Norbinak meg Kendrick Lamartól a Not Like Us, a 96.4-en. I see dead people.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. A korai Eminem nagy zenékben Dr. Dre keze munkája is benne van. A Without Me-t Eminem magának írta, de Dr. Dre keverte ki a végső verziót. Pörgetem is, itt a 96.4-en.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Jöjjön egy track az igazi, kemény csajoknak. Ez a wannabe Glorillától és megöntés Stella jöntől. Úgyhogy hölgyeim, ti jöttök. Pörög a dal a 96.4-en.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4, Base FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek baktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit létfenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ő pedig Shinsea a bosszabb zenéjével a 96 Ibiza FM-en.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: 96.7 FM, rap, hip-hop, R&B, egy igazi ikonnal, Lil Wayne-nel megyünk tovább. Híres arról, hogy sosem írja le a szövegeit, mindig freestylozik a stúdióban. Ez a hip-hop zenéje, itt a Viszen.
1: Hey!

0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Rap, hip-hop,
2: R&B.
1: 96.4 Beast FM.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A Blink. A Kumam. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az.

0: 94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Babyface Ray-jel megyünk tovább, aki elárult egy interjúban, hogy többször abba akarta hagyni a rappelést, mert úgy érezte, hogy nem sikerül neki az az igazi áttörés. Bízott magában, úgy gondolta, hogy a város legjobb rappere, de valami még hiányzott. Azóta ezt megtalálta, mi is játsszuk a Ronár tesztet, érkezik ő is 24 Doug, itt a Beats-en.
1: Pass me the ball. And I shot at 30.

96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan kemény zenéket is hozok, mint a Carnival. Érkezik Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid és Playboi Carti. Itt a Bészen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egy interjúból tudjuk, hogy a Sugar Hill Gang teljesen random állt össze. Elmondásuk szerint konkrétan mindenkit az utcáról szedtek össze. Rapper's Delight, itt a BSN.

0: Közlekedés.
1: 96.4 Beat FM, rap, hip-hop, R&B, Delta Bajcsi a 6. kerületben az Arany János utca környékén, úgyhogy ha teltitek, választhatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: és akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Chris Brown karrierjének elejéről jön egy track, Arra Need. Mindössze 16 éves volt, amikor rögzítette. Mutatom is a 96.1.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, és akkor majd egyből pörög Jude Law-tól a Sötét című dala, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
6: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Jönnek a szuperhősök, Metro Boomin, Future és Chris Brown a szuperhíró trackjükkel, itt a 96.7.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.7 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a Jane Henning rakparton, úgyhogy ha tetszitek, választatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Tudod, mi a 96.4 BSFM? Old

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy zene még belefér a közös délutánunkba, utána pedig én elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. A búcsúzó dalom a Victory Lab, Fred Again-től, Skeptától, itt a 96.4-en.

0: I need that. 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, sziasztok!
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbot és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Allé Klub abban. Nyári Allé Kupon napok június 11-14. Részletek az allé.hu-n.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

94 BSFM Repül, ha már NBA Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek el, hogy ez alatt az idő alatt tudtok nekem üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen, 0620-964-9999-es számon. Des és Young Fan On Mama című slágere után pedig mondhatni, egy klasszikussal megyünk tovább, de ha pontosan akarok fogalmazni, akkor az alap klasszikus, azonban a flow az viszont teljesen új. Érkezik Coil Ray, ez pedig Players című dala itt a BSFM-en.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Egy nagyon szuper magyar kollabbal érkezik a Well Hello egyik frontembere Diaz, illetve a Hősök egyik frontembere, aki Menta. Ők közösen összerakták a gondolataikat, és meg is született következő slágerük, aminek a címe Méreg. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Hiába.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Gurulunk is tovább méghozzá T-Denivel, és Dani is annak idején, mikor megalkotta a következő dalát, azon gondolkozott, hogy bizony milyen lesz az élet, milyen lesz a világ, amikor ő már nem lesz. Így született meg, Ha elmegyek című slágere. Ezt halljuk most itt a Bass.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Ty Lachanel című dala után egy magyar ikonikus hip-hop csapattal, bandával, mondhatni szinte, hogy brigáddal. Szerintem, ha azt mondom, hogy kártel, ebből már mindenki tudja, érkezik Gangsta Zoli és a kártel, ez pedig a jó, a rossz és a kártel.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti van, itt a bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább Kendrick Lamar és a gyönyörű SZA Grammy díjas dalával, aminek a címe Luther, és a dal különlegessége, hogy egy régi mintát használ, egy régi soul R&B énekestől, Luther Vandross-tól. Szóval ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en. Már mutatom is.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bisa FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Kendrick Lamar és SZA Luther című Grammy-díjas dala után, Dash-el, Tőle is pörög Winnie Pooh című slágere itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Továbbra is le van zárva az 5. kerületben a Kozma Ferenc utca. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Érkezik a folytatásban BSV-k és Nagybogi közös dala, az Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás. Real Boston Richie Happy című dala után mondhatni egy Mester 3-assal, most már magyar vizeken. Érkezik a folytatásban Dash, Young Fly, jön Azaria és az ő hármasuk, a Backpack című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en ezzel megy.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Bass FM.
1: Átverták, még nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, valamire mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben, azt mondom nem, nem, nem, szóval többé befejeztem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Chris Cross-ék klasszikusa után, a Jump után pedig Manuellen megyünk tovább. Tőle is Zombi című slágerével itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet üttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Beastride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Da Baby és Roddy Ricch Rockstar című dala után gurulunk is tovább, most viszont jöjjenek a csajok, nem is akár milyenek, rendkívül tehetségesek, és nagyon tudják a dolgukat. Jön Lato és Ice Spice itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ifjú tehetségekben nem csak Amerika bűvelkedik, hanem kicsit hazánk is szerencsére. Gondolok itt arra például, hogy tehetségkutatóból kivált előadók egyre jobban bontogatják a szárnyaikat. Ennek ékes példája a következő dal. Érkezik Pifu, tőle is Változnak a helyek című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en.

A zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A következő dalt mondhatni két formációnak, négy kiváló előadónak köszönhetjük. Érkezik egyik oldalról Bruno és Spak, másik oldalról pedig Valmárék. Ők közösen összetették, amiük van, közös gondolatokat, közös élményeket és megszületett Baby című slágerük. Most ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, ahol is Jude Law sötét című slágere után mondhatni egy feldolgozással megyünk tovább. A 2000-es évek elején volt nagy sztár Blue Cantrell, és Shensia az ő dalát dolgozta fel, a Hit 'Em Up Style-t, és ebből lett Bossa Bop című slágere.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. A nyár egyik nagy slágerével megyünk tovább, érkezik Dash és Young Fly, ez pedig Ó Mamma című daluk itt a kedvenc rádiótokban a Beats FM-en.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Old

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4.

0: 96 Bisa FM Rappi Papá R&B, zárul már a Revolution munkatára, Rich Homie Quan és Problem World Truth című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a Bisa FM-en. Sziasztok!
1: Yeah. Hey man, my real niggas in this motherfucker, man. You feel me?

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb.

96.4 Base FM Rap Hip Hop.

0: Rap, hip-hop, R&B, Pesten kívül is, bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

és én vagyok a dokinál. A tőled kapott sebeket, azt hittem nálad meggyógyíthatom. Szorult volt a helyzet, de hittem, hogy majd megfordíthatom. A naivitásom, a lojalitásom, magamat okolom, agonizálok. De tudom, hogy te is agonizálsz, azon a november 6-án. Pedig meghoztam a döntésem, hogy a

0: shit.
1: Bang. 96.4 Bass FM.